0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Bes, kuplastik, basura agad. Sa trot lang, hindi pwede nga, ikaw danay.